0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hey,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: This is...

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Mú felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és puszta-kimentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedévben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis rétege, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rendőri felvezetéssel érkezik egy óriás szállítmány a Jászságba. Útlezárások a Tisza Virág Fesztivál miatt, támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a kora hajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 3 fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy útestre dőlt fa zárta el az utat, amit a Jász-Berényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Túlméretes szállítmány halad át ma éjjel Jászberényben, a sportpálya környékén, ami a közúti forgalmat is érinti. A monstrum rendőri felvezetéssel és speciális kísérőjárművekkel közlekedik majd a késő esti órákban. A biztonságos áthaladáshoz a konvojnak több mint 6 méter széles útszakaszra van szüksége, ami miatt a szervezők óvatosságra intik a lakosságot. Arra kérik a sofőröket, hogy a parkolókat szabályosan használják, és a járműveikkel ne lógjanak rá az úttestre, mert ez akadályozhatja a haladást. A nagyobb autókkal érdemes inkább a szomszédos utcákban megállni a sofőröknek. A szállítmány átvonulásának idején senki sem tartózkodhat az úton, a biztonságot a polgárőrök is koordinálják. A környéken egyébként nem ritka az ilyen óriás szállítmány, legutóbb a Jászság egy másik pontján manőverezett centiméterekre kiszámolva egy vegyi ipari berendezéseket szállító jármű. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
1: Elfogtak a rendőrök egy 34 éves férfit, aki ellen kábítószerkereskedelem miatt nemzetközi körözést adtak ki a hatóságok. Az Újszászon bujkáló gyanúsítottra a helyi egyenruhások a terrorelhárítási központ munkatársaival közösen egy összehangolt akcióban csaptak le az egyik családi háznál. A férfi a megalapozott gyanú szerint társaival együtt egy külföldi bűnszervezet tagjaként kereskedett, tiltott tudatmódosítószerekkel. A külföldi bíróság emiatt már korábban elrendelte a letartóztatását, de a gyanúsított elmenekült az igazságszolgáltatás elől. A rajtaütés után a szolnoki járásbíróság azonnal döntött a férfi sorsáról, és elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A hatóságok szigorú szabályokat határoztak meg a terhelt számára, aki a nyomozás idején egyáltalán nem hagyhatja el a kijelölt ingatlant. A kényszerintézkedés betartását technikai eszközök segítségével folyamatosan ellenőrzik, közölte a rendőrség. Remekeltek a szolnoki sportolók a legutóbbi hazai atlétikai versenyeken, ahol több bajnoki címet és érmet is szereztek. A helyi sportcentrum és a Vasutas Sportegyesület versenyzői kiemelkedő formában versenyeztek a rangos megmérettetéseken. A vármegyeszékhelyi atléták közül többen egyéni csúcsot javítottak, ami aranyérmet jelentett számukra a hazai mezőnyben. A szakvezetők szerint a fiatal tehetségek céltudatos felkészítésével felkészülése meghozta a gyümölcsét, hiszen a sprint számokban és a technikai versenyszámokban is az élvonalban végeztek. A sikeres szereplés azért is fontos, mert a sportolók ezzel értékes pontokat gyűjtöttek az egyesületi rangsorban, és többen kvalifikálták magukat a jövőbeni nemzetközi versenyekre is. A szakemberek bíznak a hasonló folytatásban, hiszen a fiatalok motiváltak, a felkészülési körülményeik pedig biztosítják a folyamatos fejlődést. A klubok vezetői büszkék az elért eredményekre, amik tovább erősítik a város pozícióját a hazai atlétikai életben, írja a szoljon.hu. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy járműfelújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: A Jászkunságban Abátszalóktól Zagyvarékasig összesen 20 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Jubileumi hetet tart a karcagi Nagy Kun Református Oktatási Központ, számolt be róla a Város hírportálja. Tóth Barna főigazgató tájékoztatása szerint idén pontosan 350 éves a helyi református gimnáziumi nevelés és oktatás. Az intézmény ehhez kapcsolódóan több más kerekévfordulót is ünnepel idén, köztük az általános iskola újraindításának 30. valamint az első helyi óvoda alapításának 150. évfordulóját. Az ünnepség sorozat Koncz Tibor esperes nyitóáhítatával kezdődött, amit történelmi előadások és egy templomi kiállítás megnyitója követett. Pintér Zoltán Árpád történész beszédében kiemelte, hogy a gimnázium évszázadok óta a helyi szellemi élet és a kultúra meghatározó alapköve. Az előadások során a szakemberek bemutatták az iskola 20. századi sorsfordító eseményeket. Kezdődnek a Tisza Virág Fesztivál előkészületei, ami miatt már most is több helyen lezárták az utakat Szolnok belvárosában. A korlátozások a Tisza parthoz közeli tereket és utcákat érintik, ahol több szakaszon teljesen kitiltják az autókat ezekben a napokban. Emiatt módosul a közlekedési rend a Szigligeti Színház és a Versegi Gimnázium környékén is, így a sofőröknek terelő utakat kell használniuk. Egyes utcákba pedig csak egyik irányból lehet behajtani. A munkálatok miatt számos frekventált fizetős parkolót is lezártak a gépjárművek elől, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében ne parkoljanak a megjelölt helyeken. A korlátozások több ütemben valósulnak meg, így a következő napokban további belvárosi szakaszok lezárására kell számítani. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken, sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nemrég Budapesten a BL döntő előtt élőben is hallhattuk ezt a dalt. The Killers Human, így indul az óra, 11 perc elmúlt 6, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 163. napja, a mai június 12-e, ez áll a naptárban, és egy női név, Villő. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a gyerekmunka elleni világnap. Szerencsére hazánkban a gyermekmunka nem ölt olyan mértéket, mint a világ más tájain, így például az afrikai vagy az ázsiai régióban, ahol egyes becslések szerint minden negyedik gyermek végez valamilyen kényszermunkát. Persze nem kényszer, de dolgozhatnak a nyári szünetben a diákok idén is, ez teljesen legális, csak adószám szükséges hozzá.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján nagyrészt napos, gyengén felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni nem fog, és napról napra melegszik az idő a hétvégén újból. Persze nem kánikula, ide kellemes nyári meleg várható. És várható a legfrissebb hírek után egy újabb a 90-es és 2000-es évekből a Nickelback zenél nem sokára. Everybody.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali vihar. Rendőri felvezetéssel érkezik egy óriás szállítmány a Jászságba. Fejlődő szolgáltatások a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a kora hajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy útestre dőlt fa zárta el az utat, amit a Jász-Berényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Túlméretes szállítmány halad át ma éjjel Jászberényben, a sportpálya környékén, ami a közúti forgalmat is érinti. A monstrum rendőri felvezetéssel és speciális kísérőjárművekkel közlekedik majd a késő esti órákban. A biztonságos áthaladáshoz a konvojnak több mint 6 méter széles útszakaszra van szüksége, ami miatt a szervezők óvatosságra intik a lakosságot. Arra kérik a sofőröket, hogy a parkolókat szabályosan használják, és a járműveikkel ne lógjanak rá az úttestre, mert ez akadályozhatja a haladást. A nagyobb autókkal érdemes inkább a szomszédos utcákban megállni a sofőröknek. A szállítmány átvonulásának idején senki sem tartózkodhat az úton, a biztonságot a polgárőrök is koordinálják. A környéken egyébként nem ritka az ilyen óriás szállítmány, legutóbb a Jászság egy másik pontján manőverezett centiméterekre kiszámolva egy vegyi ipari berendezéseket szállító jármű. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12 péntek, a Villők névnapján az ország nagy részén. Napos, gyengén felhős időnk lesz, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. 21-26 fok közé melegszik a levegő, holnap szintén napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor, már 22-28, vasárnap pedig a napos gomoly felhős időben egy hidegfront hatására újból több helyen lehet zápor, zivatar, 21-28 fokot mérhetünk majd. Rome wasn't built in a day, a Morcsiba dalának címe, ez a folytatása Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és 7 óra, úgyhogy jöjjenek mindjárt a legfrissebb hírek, aztán a fesztivál szezonra jetlaggel melegítünk.
2: Ez

0: És itt lesz az egy slágeres New Radicals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező báron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: A Best FM-en minden pillanat

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tisza Virág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tisza Virág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live, Tina Turner emlékkoncert is többek között. Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifra Kertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek, a Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapuhidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Nemzetközi körözés alatt álló drogkereskedőt fogtak el Újszászon. Kiválóan szerepeltek a jászkunsági atléták az országos bajnokságon. Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elfogtak a rendőrök egy 34 éves férfit, aki ellen kábítószerkereskedelem miatt nemzetközi körözést adtak ki a hatóságok. Az Újszászon bujkáló gyanúsítottra a helyi egyenruhások a terrorelhárítási központ munkatársaival közösen egy összehangolt akcióban csaptak le az egyik családi háznál. A férfi a megalapozott gyanú szerint társaival együtt egy külföldi bűnszervezet tagjaként kereskedett, tiltott tudatmódosítószerekkel. A külföldi bíróság emiatt már korábban elrendelte a letartóztatását, de a gyanúsított elmenekült az igazságszolgáltatás elől. A rajtaütés után a szolnoki járásbíróság azonnal döntött a férfi sorsáról, és elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A hatóságok szigorú szabályokat határoztak meg a terhelt számára, aki a nyomozás idején egyáltalán nem hagyhatja el a kijelölt ingatlant. A kényszerintézkedés betartását technikai eszközök segítségével folyamatosan ellenőrzik, közölte a rendőrség. Remekeltek a szolnoki sportolók a legutóbbi hazai atlétikai versenyeken, ahol több bajnoki címet és érmet is szereztek. A helyi sportcentrum és a Vasutas Sportegyesület versenyzői kiemelkedő formában versenyeztek a rangos megmérettetéseken. A vármegyeszékhelyi atléták közül többen egyéni csúcsot javítottak, ami aranyérmet jelentett számukra a hazai mezőnyben. A szakvezetők szerint a fiatal tehetségek céltudatos felkészülése meghozta a gyümölcsét, hiszen a sprint számokban és a technikai versenyszámokban is az élvonalban végeztek. A sikeres szereplés azért is fontos, mert a sportolók ezzel értékes pontokat gyűjtöttek az egyesületi rangsorban, és többen kvalifikálták magukat a jövőbeni nemzetközi versenyekre is. A szakemberek bíznak a hasonló folytatásban, hiszen a fiatalok motiváltak, a felkészülési körülményeik pedig biztosítják a folyamatos fejlődést. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A névnaposok ma a Billők. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Now or Never címmel nem sokára Tom Novi dalát is játszom. Az óra viszont Mark Ronson és Amy Winehouse kettősével indul. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12-e nagy nap a Beatles tagjai számára, hiszen 1965-ben második Erzsébet angol királynő ekkor ütötte lovaggá őket. Anglia után most Németországban folytatjuk. Jön Tom Novi és a Now or Never, és jöhet a közlekedési info is. Ha van, 0620 55 55 155. Jó reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni ma nem fog, ha minden igaz, de kiderülnek a részletek a hírek végén. Aztán zenélünk tovább Jerry Halliwell-lel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jubileumi emlékhetet tartanak Karcagon a református oktatás tiszteletére, útlezárások a Tisza Virág Fesztivál miatt, éjszakában nyúlóan mozoghatunk. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jubileumi hetet tart a karcagi Nagy Kun Református Oktatási Központ, számolt be róla a Város hírportálja. Tóth Barna főigazgató tájékoztatása szerint idén pontosan 350 éves a helyi református gimnáziumi nevelés és oktatás. Az intézmény ehhez kapcsolódóan több más kerekévfordulót is ünnepel idén, köztük az általános iskola újraindításának 30., valamint az első helyi óvoda alapításának 150. évfordulóját. Az ünnepség sorozat Koncz Tibor esperes nyitóáhítatával kezdődött, amit történelmi előadások és egy templomi kiállítás megnyitója követett. Pintér Zoltán Árpád történész beszédében kiemelte, hogy a gimnázium évszázadok óta a helyi szellemi élet és a kultúra meghatározó alapköve. Az előadások során a szakemberek bemutatták az iskola 20. századi sorsfordító eseményeit, köztük az első világháború alatti hadikórházi működést és a második világháborús károkat is. A vármegyei programsorozat gálaműsorral és püspöki istentisztelettel zárul. Kezdődnek a Tisza Virág Fesztivál előkészületei, ami miatt már most is több helyen lezárták az utakat Szolnok belvárosában. A korlátozások a Tisza parthoz közeli tereket és utcákat érintik, ahol több szakaszon teljesen kitiltják az autókat ezekben a napokban. Emiatt módosul a közlekedési rend a Szigligeti Színház és a Versegi Gimnázium környékén is, így a sofőröknek terelő utakat kell használniuk, egyes utcákba pedig csak egyik irányból lehet behajtani. A munkálatok miatt számos frekventált fizetős parkolót is lezártak a gépjárművek elől, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében ne parkoljanak a megjelölt helyeken. A korlátozások több ütemben valósulnak meg, így a következő napokban további belvárosi szakaszok lezárására kell számítani. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Jó reggelt, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 85 éve ezen a napon született Chick Corea, amerikai jazz-zongorista, zeneszerző. Ma lenne 83 éves Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyű zeneszerző, az Omega tagja. 1953-ban, ha a mai napon született, Slamovics István, magyar énekes, dalszerző, gitáros, az Ős Edda tagja. Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok. 1951. június 12 megszületett Brad Delp, gitáros énekes, a Boston frontembere. És 1979-ben, a mai napon született Robin, svéd énekesnő, dalszerző. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó volt a tegnapi VB nyitó meccs, nem? Mármint annak, akinek nincs tévéje, és mondjuk streamen nézte volna, hát én is közéjük tartozom. Nem működött a stream ugyanis, úgyhogy majd utólag bepótoljuk. 8 után is hozom a legjobb zenéket, például Lisa Stansfield-től. Vagy a 4-es Street-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifra Kertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren június 21-én vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével és Bíró Csongor műsorával is. Artiáró összművészeti fesztivál június 26 és 28-a között a Szolnoki Művésztelepen lesznek kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is, fellép a Rambler és Kanizsa Gina, a Vasárnapi Gyerekek, továbbá fellép még a Lóci Játszik és a Korai Elektrik is többek között. Arany Csillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren június 27-én szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
6: Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali vihar. Rendőri felvezetéssel érkezik egy óriás szállítmány a járságba. Fejlődő szolgáltatások a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a kora hajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy útestre dőlt fa zárta el az utat, amit a jászberényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Túlméretes szállítmány halad át ma éjjel Jászberényben, a sportpálya környékén, ami a közúti forgalmat is érinti. A monstrum rendőri felvezetéssel és speciális kísérőjárművekkel közlekedik majd a késő esti órákban. A biztonságos áthaladáshoz a konvojnak több mint 6 méter széles útszakaszra van szüksége, ami miatt a szervezők óvatosságra intik a lakosságot. Arra kérik a sofőröket, hogy a parkolókat szabályosan használják, és a járműveikkel ne lógjanak rá az úttestre, mert ez akadályozhatja a haladást. A nagyobb autókkal érdemes inkább a szomszédos utcákban megállni a sofőröknek. A szállítmány átvonulásának idején senki sem tartózkodhat az úton, a biztonságot a polgárőrök is koordinálják. A környéken egyébként nem ritka az ilyen óriás szállítmány, legutóbb a járság egy másik pontján manőverezett centiméterekre kiszámolva egy vegyi ipari berendezéseket szállító jármű. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Madonna feldolgozással indul az óra 5 perccel múlt 8. Jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Június 12-e van péntek, a Villők névnapja egyébként. Isten éltesse minden ünnepeltet. Szóval jön a Madhouse és a Like a Prayer, aztán nem sokára a Stereo MCs és James Morrison is. Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 2026-ot írunk így, hát ne csodálkozzunk, hogy egy nappal a foci VB megnyitója után ellepték a YouTube-ot a fake, azaz hamis VB megnyitó ceremóniák. Csupa AI stadion, AI emberek, mesterséges intelligencia által generált hamis duettek, például Shakira és Pitbull VB megnyitó duettje, ami hát nem létezett, nincs, nem volt ilyen. Bezzeg a 90-es és 2000-es évek, amikor, hát főleg a 90-esben még rendes internet sem volt, nemhogy AI. James Morrison és a You Give Me Something érkezik, és ha már szóba került, egy picit megidézzük a múltat, nem sokára Lisa Stansfield-el is itt a Besten. Jó reggelt!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nemzetközi körözés alatt álló drogkereskedőt fogtak el Újszászon. Kiválóan szerepeltek a jászkunsági atléták az országos bajnokságon. Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elfogtak a rendőrök egy 34 éves férfit, aki ellen kábítószerkereskedelem miatt nemzetközi körözést adtak ki a hatóságok. Az Újszászon bujkáló gyanúsítottra a helyi egyenruhások a terrorelhárítási központ munkatársaival közösen egy összehangolt akcióban csaptak le az egyik családi háznál. A férfi a megalapozott gyanú szerint társaival együtt egy külföldi bűnszervezet tagjaként kereskedett, tiltott tudatmódosítószerekkel. A külföldi bíróság emiatt már korábban elrendelte a letartóztatását, de a gyanúsított elmenekült az igazságszolgáltatás elől. A rajtaütés után a szolnoki járásbíróság azonnal döntött a férfi sorsáról, és elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A hatóságok szigorú szabályokat határoztak meg a terhelt számára, aki a nyomozás idején egyáltalán nem hagyhatja el a kijelölt ingatlant. A kényszerintézkedés betartását technikai eszközök segítségével folyamatosan ellenőrzik, közölte a rendőrség. Remekeltek a szolnoki sportolók a legutóbbi hazai atlétikai versenyeken, ahol több bajnoki címet és érmet is szereztek. A helyi sportcentrum és a Vasutas Sportegyesület versenyzői kiemelkedő formában

0: csapatban versenyeztek a rangos megmérettetéseken. A vármegye székhelyi atléták közül többen egyéni csúcsot javítottak, ami aranyérmet jelentett számukra a hazai mezőnyben. A szakvezetők szerint a fiatal tehetségek céltudatos felkészülése meghozta a gyümölcsét, hiszen a sprint számokban és a technikai versenyszámokban is az élvonalban végeztek. A sikeres szereplés azért is fontos, mert a sportolók ezzel értékes pontokat gyűjtöttek az egyesületi rangsorban, és többen kvalifikálták magukat a jövőbeni nemzetközi versenyekre is. A szakemberek bíznak a hasonló folytatásban, hiszen a fiatalok motiváltak, a felkészülési körülményeik pedig biztosítják a folyamatos fejlődést. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sok a baleset újból. M3-as Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be. Az M6-oson Pécs felé Iváncsánál egy autó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot lezárták, és a hajnali súlyos M1-esen történt baleset miatt Hegyeshalom felé a győri elkerülőt lezárták. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, bárma az infót a 0620-55-55-155-re. Edwin Collins jön, és a Girl Like You a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is szólnak a legjobb zenék, például a Unique-tól. Vagy a Sept-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, mindjárt a friss hírek jönnek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
4: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
5: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tisza Virág kerékpártúrával lesz foci VB park. A parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tisza Virág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel.
0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A Rékasi felüljáró építése a kor egyik legfontosabb beruházása volt. A 70-es évek elején épült a 32-es főút felett átívelő közúti híd, eredetileg a november 7-e nevet viselte. A hat nyílásos szerkezetet szakaszonként építették. Ezekben az időkben rengeteg dolog még kézzel épült. A betonozás is jó részt kézi erővel történt. Már akkor figyeltek arra, hogy a vonat közlekedés akadálytalan legyen. A felüljáró kísérleti jelleggel 8 mm-es vastagságú pályaburkolatot kapott, ami egyben szigetelés és koptató réteg is volt. Az elkészült 175 méter hosszú vasbetonhíd 41 millió forintba került, jelentősen megkönnyítette a közlekedők életét, hisz nem ritkán a Rékasi úti vasúti átjáróban 20 percnél is tovább zárva volt a sorompó.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
8: Jubileumi emlékhetet tartanak Karcagon a református oktatás tiszteletére. Útlezárások a Tisza Virág Fesztivál miatt. Éjszakában nyúlóan mozoghatunk. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Jubileumi hetet tart a karcagi Nagykun Református Oktatási Központ, számolt be róla a Város hírportálja. Tóth Barna főigazgató tájékoztatása szerint idén pontosan 350 éves a helyi református gimnáziumi nevelés és oktatás. Az intézmény ehhez kapcsolódóan több más kerekévfordulót is ünnepel idén, köztük az általános iskola újraindításának 30. valamint az első helyi óvoda alapításának 150. évfordulóját. Az ünnepség sorozat Koncz Tibor esperes nyitóáhítatával kezdődött, amit történelmi előadások és egy templomi kiállítás megnyitója követett. Pintér Zoltán Árpád történész beszédében kiemelte, hogy a gimnázium évszázadok óta a helyi szellemi élet és a kultúra meghatározó alapköve. Az előadások során a szakemberek bemutatták az iskola 20. századi sorsfordító eseményeit, köztük az első világháború alatti hadikórházi működést és a második világháborús károkat is. A vármegyei programsorozat gálaműsorral és püspöki istentisztelettel zárul. Kezdődnek a Tisza Virág Fesztivál előkészületei, ami miatt már most is több helyen lezárták az utakat Szolnok belvárosában. A korlátozások a Tisza parthoz közeli tereket és utcákat érintik, ahol több szakaszon teljesen kitiltják az autókat ezekben a napokban. Emiatt módosul a közlekedési rend a Szigligeti Színház és a Versegi Gimnázium környékén is, így a sofőröknek terelő utakat kell használniuk. Egyes utcákba pedig csak egyik irányból lehet behajtani. A munkálatok miatt számos frekventált fizetős parkolót is lezártak a gépjárművek elől, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében ne parkoljanak a megjelölt helyeken. A korlátozások több ütemben valósulnak meg, így a következő napokban további belvárosi szakaszok lezárására kell számítani. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most Mooney Love dalával idézzük meg, jön az It's a Shame, este pedig a Night Shift Extra-ban újból az ezredforduló Classic House slágerei forognak, 6-tól a házigazdától, Wildboytól, 7-től Lauer Christiantól itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Teljes a pályázár továbbra is a hajnali súlyos baleset helyszínén az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán, Győr-Szent Ivánnál leterelik a forgalmat, és ugyancsak pályázár van az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol felborult egy kamion. Ott a 127-es kilométernél terelik le a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, közben jön Madonna dala, Give It To Me, a Besten.

Jazz FM a legjobb zenék. Ma napos, szeles időnk lesz, esni nem fog, a maximum 23 fok körül alakul. A hétvégén egy fokkal már melegebb időre, de mindkét nap, főleg vasárnap egyébként záporokra, zivatarokra is készülhetünk a napsütés mellett. 22-28 fok között alakul a maximum. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Arástól a Besten.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Munkát adott a tűzoltóknak a csütörtök hajnali vihar. Rendőri felvezetéssel érkezik egy óriás szállítmány a Jászságba. Fejlődő szolgáltatások a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a kora hajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a Jász-Berényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Túlméretes szállítmány halad át ma éjjel Jászberényben, a sportpálya környékén, ami a közúti forgalmat is érinti. A monstrum rendőri felvezetéssel és speciális kísérőjárművekkel közlekedik majd a késő esti órákban. A biztonságos áthaladáshoz a konvojnak több mint 6 méter széles útszakaszra van szüksége, ami miatt a szervezők óvatosságra intik a lakosságot. Arra kérik a sofőröket, hogy a parkolókat szabályosan használják, és a járműveikkel ne lógjanak rá az úttestre, mert ez akadályozhatja a haladást. A nagyobb autókkal érdemes inkább a szomszédos utcákban megállni a sofőröknek. A szállítmány átvonulásának idején senki sem tartózkodhat az úton, a biztonságot a polgárőrök is koordinálják. A környéken egyébként nem ritka az ilyen óriás szállítmány, legutóbb a Jászság egy másik pontján manőverezett centiméterekre kiszámolva egy vegyi ipari berendezéseket szállító jármű. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában például James Blunt-tól, Macy Gray-től, a Sugar Babes-től, elsőként pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól What's Love. 4 perc elmúlt 10. Jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a hét utolsó munkanapján. Ha a dugó baleset van, villőt vagy szülinapost köszöntene bárki, 20 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
0: Best

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod. Fej.

Best FM, a legjobb zenék, a fáradhatatlan lemezlovas, a 62 éves Fatboy Slim érkezik, aki végig bulizza a nyarat, persze a DJ pultban. Elcsíphető az Egyesült Királyságban rengeteg fesztiválon és rendezvényen, ezen kívül Ibizán, Máltán és Hollandiában is. Ez a Praise You tőle a Besten.

hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Best FM, a legjobb zenék az M1-esen hajnalban Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion a 123-as kilométernél, szintén teljes pályazárban érvényben a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában hozom majd Tupac slágerét. És a fekete vonatét is. A dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Higiénia, a büfékocsikkal még mindig akadnak gondok. Influencerekre csapott le az adóhatóság. Polgármestert kergetett egy medveszékelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési időbetartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Tehát a fogyasztókodat már nem juthat el.
1: 8 ember halt meg a ma hajnali baleset sorozatban az M1-es autópályán Győr közelében. A tragédia után Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kért az autópálya terelések közlekedés biztonsági hatásairól. Előbb egy teherautó ütközött munkagépnek is kigyulladt, majd röviddel később egy kis busz csapódott az emiatt feltorlódott járműveknek. A második balesetben 7 vesztették életüket, 2 megsérültek. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Több millió forint eltitkolt bevételt talált 2 népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Kalandos éjszakát éltek át a székely varságiak, miután egy fiatal medve betört egy gazdaságba és egy csikóra támadt. A Székely Hon arról számolt be, hogy a riasztásra érkező vadászokat és hatósági embereket később maga az állat vette üldözőbe. A polgármester szerint még neki is futnia kellett a medve elő a gumicsizmában az aszfalton. A veszélyes állatot végül kilőtték. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Aki annó 2011-ben lemaradt Szil budapesti koncertjéről, az most bepótolhatja, a fanatikus rajongók pedig biztos vagyok benne, hogy repetáznak. Július 30, MVM Dome, Budapest Szil koncert, ő indítja az órát, szól már is az Amazing. 4 perccel múlt 11, június 12 péntek, sok boldogságot villők, szülinaposok, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak a mai Night Shift Extrában, 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7-től Lauer Christiantól, és egy másik house legenda, Paul Johnson érkezik a folytatásban. Get Get Down című dala 99 nyarán jelent meg, és Paul legnagyobb és legismertebb slágere. Vezette az amerikai Billboard Dance listáját, és top 10-es dal volt az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában és Görögországban is. A Billboard beválasztotta minden idők 50 legjobb house dala közé, a rendkívül előkelő második helyre sorolták.

0: BestFM, a legjobb zenék. Aki úgy dönt, hogy még a tömeg előtt szeretne elindulni a Balatonra, jön a hétvége ugyanis, és nyár van, szóval az se nagyon siessen, vagy legalábbis, ha siet, lassítson Székesfehérvárnál. Baleset történt ugyanis az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, a 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres torlódás alakult ki, és továbbra is pályazár van, méghozzá az M3-ason Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol korábban felborult egy kamion. A 123-as és a 127-es kilométer között a 3-as főútra terelik a forgalmat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül itt a dél, úgyhogy én nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, és jó hétvégét is mindenkinek. Megjött Majoros Rita, Emily Sandé dalával indítja a péntek délutánt. Találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult az idei kompetenciamérés. Megkímélte a fagya cseresznyét, milliárdos számlagyárat számolt fel az adóhatóság. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatják meg teljesen a tanulók képességeit, hiszen a kreatív és a gyakorlati intelligenciát sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetenciamérés. Ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A felmérések a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúráról is képet adnak a tanulók teljesítményéről. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagy részt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagy szemű, sötét piros cseresznyét keresik. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglalt le az adóhatóság. Egy nagyszabású akcióban egy fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést, és a hatóság szerint éppen Tájföldre készült áthelyezni a központját. Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 5-öt közülük letartóztatott a bíróság. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár délután nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. Főként a keleti ország részben fordulhat elő kisebb zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős, időnként napos idő várható, elszórtan záporokkal, főként északon. Úgy tűnik, vasárnap már melegebb levegő érkezik, sok napsütéssel, de a déli-délnyugati tájakon ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Magyaros Réta vagyok, elmúlt téli jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni, és hát ugye a hétvégét már megkezdőknek meg aztán végképp jó pihenést kívánni. A kosindalával jön a Hide You, itt lesz Christina Aguilera, most pedig Emily Sunday indítja a délutánt. Jön a Next to Me.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, remélem, hogy csodásan telik a péntek, és már a hétvégében tudnak gondolkodni. Tartsanak velem a következő órákban is. Én biztos, hogy rávezetek mindenkit, hogy élvezze a hétvégét a legjobb zenékkel. Egy kicsit hangolódunk így a 90-es, 2000-es évek ritmusában. Úgyhogy hát hallgassuk a napkérdését is. Jövök hamarosan ezzel, mindenféle információval, meg mozi ajánlóval, de természetesen a legjobb zenékkel a főszerepben. Úgyhogy megyek is tovább egy igazi, hát nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, hogy az elektronikus zene egyik talán legnagyobb klasszikus érkezik a 90-es évekből. Ez nem más, mint a Faithless és az Insomnia. Na, gyerünk tovább! Deep in the bosom of the gentle night is when I saw trigger light. They caught my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak már most az utakon itt péntek délután, de gyanítom, hogy egyre nagyobb lesz a forgalom. M1-es, M7-es, itt ma is nagy forgalomra lehet számítani, ugye sokan tartanak majd hétvégézni a Balaton felé, illetve ugye az M1-esen egyébként is mostanában sok a dugó, így a hétvége felé pedig pláne. Ha viszont bárkinek van bármi nemű információja, legyen az az M7-esről, az M1-esről, vagy bárhonnan az országból, megköszönöm, ha ma is elküldi, vagy felhív a 0620-55-55-155-ös számon. Könnyítsük meg együtt az utazók dolgát, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz a legfrissebb hírek, mert bekészítve meghallgatjuk őket, aztán felvesszük a táncos cipőt és megtekerjük a csípőket. Jön a Gágyó és a So Many Times. És itt lesz majd a Beavers is, és arra rakjuk össze.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk mi. Bármi történt, már megtörtént.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Razzia, az ittas sofőrökre vadászik a rendőrség. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a külügyminiszter. Csak nem 1000 fészek ellepték a Varjak Dombóvárt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Razziát tart a rendőrség a hazai utakon. Az ittas és bódult járművezetőkre vadásznak jövő hétfőtől egészen vasárnapig. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, amelynek során az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az Európai Unió tagállamainak magyarországi nagyköveteit fogadta munkareggelin a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek kérdéseire válaszolt Magyarország európai szerepéről és külpolitikai irányairól. A megbeszélésen szóba került az állami intézményrendszer működése és a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása is. Veszélyes lehet a gombelem a kis gyerekekre. A Heimbál gyermekkórházba egy héten belül 4 gyermek került azért, mert gombelemet nyelt le. Egyiküknél súlyos sérülés alakult ki. A szakemberek fokozott óvatosságra kérik a szülőket. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Már több mint 1000 vetési varjúfészek van Dombóváron. A Tolnavár megyei hírportál arról számolt be, hogy egyre türelmetlenebbek a helyiek. A lakók szerint a madarak okozta zaj és szennyezés mindennapos problémává vált, miközben védettségük miatt a lehetőségek korlátozottak. A szakértők szerint a varjak egyre nagyobb számban költöznek be a városokban, ahol könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. Ma kellemes koranyári idő várható sok napsütéssel és változó felhőzettel, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább keleten, ahol egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap átmenetileg több lesz a felhő, és főként északnyugaton, valamint északon fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap aztán ismét több órás napsütésre van kilátás, miközben délnyugaton erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, amelyből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is remek zenék, és fantasztikus péntek délutáni hangulat itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. George Michael dalával viszem tovább a délutánt, és a jó hangulatot. Jön a Too Funky, itt lesz Santana és a Maria Maria, de ezt Acabo is hozza a Living It Up dalt. Most a Gácsóval táncolunk So Many Time, rögtön így az óra elején. Szép napot!
0: Best

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telik a péntek délután? Nagyon remélem, hogy jól, és hogy van idejük egy picit válaszolni a nap kérdésére, mert csak egy egyszerű, laza kérdéssel készültem. Ki mit csinál a hétvégén? Ki mit tervez? Ki hová utazik? Vagy szimplán csak sorozatmaraton tartanak a kanapén? Hú, azt is nagyon-nagyon szeretem. 0-20-55-55-155, ide lehet ma is a nap kérdésével kapcsolatban írni, de természetesen várom a Facebookon, az Instagramon is az üzeneteket, és nyugodtan telefonáljanak is, vagy akár ha közlekedési információjuk is van, azt is ide várom. Én pedig cserébe a folytatásban is nagyszerű zenéket hozok. A Vandum Project érkezik hamarosan a King of My Castle-lel. Előtte egy kicsit utazunk a 90-es évekbe. Jön most Takabu és a Living It Up, amit bevallom őszintén, én jobban szeretek, mint a Here We Go-t. Az volt ugye a 90-es években a nagy slágere, viszont nekem ez pont azért tetszik, mert egy laza popdalnak tűnik, de ennél sokkal-sokkal több, mert egy nagyon-nagyon érdekes, de mindig aktuális témát dolgoz fel, annak ellenére, hogy a diszkóban táncoltunk erre. Méghozzá a víz fontosságát, és az ivóvizeink fontosságát, és hogy egyáltalán az élet alapja a víz, mondhatom így. Úgyhogy Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásáros Namény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométerek között a leállósávra és a szemközti ada belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon autózhatnak. A csomóponti zárással nem jár a munka, ezt írták még a hallgatók, úgyhogy hát ez talán egy jó hír, de itt azért így péntek délután fennakadásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre. Ha bárki lát valamit az utakon az országban, jöhet az info. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár percet kell csak várnunk, 2 óráig jönnek a legfrissebb hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz Rúzsa Magdi és Lotfi Begivel és a Nyári Záporral. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hiányosságok a büfékocsiknál. Jelentés készül az M1-es tragédia után. Három vulkán tört ki egyszerre Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Tehát a fogyasztókörök már nem juthat el.
1: A Magyar Közút készíti el azt a vizsgálati jelentést, amelyet a miniszterelnök kért a hajnali halálos autópálya balesetek után. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közlése szerint a baleset egy szabályosan lezárt munkaterületen történt az M1-esen Győr közelében, és a terelést több lépcsőben már másfél kilométerrel korábban jelezték az autósoknak. A társaság szerint a kamion a terelésbe még szabályosan érkezett, majd ismeretlen okból áttért a másik sávba. Kiemelték, a vizsgálathoz minden szükséges adatot átadnak a szakembereknek. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Szinte egy időben tört ki három vulkán Indonéziában, két tűzhányó ugyanazon a szigeten, egy harmadik pedig több száz kilométerrel arrébb egy másik szigeten lövelt hamut a magasba. A több száz méteres hamufelhők miatt továbbra is figyelmeztetések vannak érvényben az érintett térségekben. Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkánövezetének számít. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel, keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék, a hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, sokan a péntek délutáni munkát most fejezik be, úgyhogy indulnak hazafelé, jöhet a hétvége. Hát kellemes programozást mindenkinek, és isteni nyári hétvégét. Reméljük, hogy mindenkinek és mindenhol kedvez majd az időjárás mindenféle programhoz. A jó zenékhez biztosan. The Wanted, Glad You Came!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, ki mivel tölti ezt a hétvégét, mi lesz a program, és már is záporoznak az üzenetek. Attiláéknál festés lesz otthon. Azt írja, nem a legizgalmasabb program, de egyszerűen muszáj befejezni, és reméljük gyorsan meg is szárad majd. Hát hajrá, küldjük majd mellé a legjobb Best FM-es zenéket, tényleg a legjobb zenére festeni. Én a tavalyi évben festettem ki az egész lakást, úgyhogy csak ajánlani tudom. A lányom ballagása miatt az egész család összegyűlik, nagyon várjuk, ezt írja Erika, mert hogy most sikerül egyébként mindenkit összehozni. Hát jó kis családi program lesz. Zsuzsiék a hétvégét a Balatonnál töltik, szintén a családdal. Azt írja, végre egy kis pihenés és lángosozás vár ránk. Istenem, de imádom a lángost. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és a lángosok is. Mellé pedig egy kis Red Hot Chili Peppers, méghozzá talán az egyik legérzelmesebb dal a csapattól a 90-es évek. Érkezik az Under the Bridge, ami a magányról, a függőségről szól, egy kis melankóliával keverve. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Rápillantottam itt a hétvégi időjárás előrejelzésre, és úgy tűnik, hogy a szabadtéri programoknak azért kedvezni fog az időjárás. Délelőtt még lehetnek szombaton, például felhők az égen, egy-egy zápor előfordulhat, de aztán délután nagyon sok felé kisüt a nap. 21-27, ez lesz a maximum, vagy ezek lesznek a maximumok és a kettő között, amiket mérhetünk, szóval szerintem egy igazán kellemes kora nyári időben lesz részünk, úgyhogy nyugodtan lehet programozni, és minden mellé Best FM-et hallgatni. Úgyhogy tartsanak velem a folytatásban is, hiszen még csak hangolódunk a hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
3: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Rendőri felvezetéssel érkezik egy óriás szállítmány a Jászságba. Útlezárások a Tisza Virág Fesztivál miatt. Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a kora hajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a Jász-Berényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Túlméretes szállítmány halad át ma éjjel Jászberényben, a sportpálya környékén, ami a közúti forgalmat is érinti. A Monstrum rendőri felvezetéssel és speciális kísérőjárművekkel közlekedik majd a késő esti órákban. A biztonságos áthaladáshoz a konvojnak több mint 6 méter széles útszakaszra van szüksége, ami miatt a szervezők óvatosságra intik a lakosságot. Arra kérik a sofőröket, hogy a parkolókat szabályosan használják, és a járműveikkel ne lógjanak rá az úttestre, mert ez akadályozhatja a haladást. A nagyobb autókkal érdemes inkább a szomszédos utcákban megállni a sofőröknek. A szállítmány átvonulásának idején senki sem tartózkodhat az úton, a biztonságot a polgárőrök is koordinálják. A környéken egyébként nem ritka az ilyen óriás szállítmány, legutóbb a Jászság egy másik pontján manőverezett centiméterekre kiszámolva egy vegyi ipari berendezéseket szállító jármű. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
5: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségi. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
4: Elfogtak a rendőrök egy 34 éves férfit, aki ellen kábítószerkereskedelem miatt nemzetközi körözést adtak ki a hatóságok. Az Újszászon bujkáló gyanúsítottra a helyi egyenruhások a terrorelhárítási központ munkatársaival közösen egy összehangolt akcióban csaptak le az egyik családi háznál. A férfi a megalapozott gyanú szerint társaival együtt egy külföldi bűnszervezet tagjaként kereskedett, tiltott tudatmódosítószerekkel. el. A külföldi bíróság emiatt már korábban elrendelte a letartóztatását, de a gyanúsított elmenekült az igazságszolgáltatás elől. A rajtaütés után a szolnoki járásbíróság azonnal döntött a férfi sorsáról, és elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A hatóságok szigorú szabályokat határoztak meg a terhelt számára, aki a nyomozás idején egyáltalán nem hagyhatja el a kijelölt ingatlant. A kényszerintézkedés betartását technikai eszközök segítségével folyamatosan ellenőrzik, közölte a rendőrség. Remekeltek a szolnoki sportolók a legutóbbi hazai atlétikai versenyeken, ahol több bajnoki címet és érmet is szereztek. A helyi sportcentrum és a Vasutas Sportegyesület versenyzői kiemelkedő formában versenyeztek a rangos megmérettetéseken. A vármegye székhelyi atléták közül többen egyéni csúcsot javítottak, ami aranyérmet jelentett számukra a hazai mezőnyben. A szakvezetők szerint a fiatal tehetségek céltudatos felkészülése meghozta a gyümölcsét, hiszen a sprint számokban és a technikai versenyszámokban is az élvonalban végeztek. A sikeres szereplés azért is fontos, mert a sportolók ezzel értékes pontokat gyűjtöttek az egyesületi rangsorban, és többen kvalifikálták magukat a jövőbeni nemzetközi versenyekre is. A szakemberek bíznak a hasonló folytatásban, hiszen a fiatalok motiváltak, a felkészülési körülményeik pedig biztosítják a folyamatos fejlődést. A klubok vezetői büszkék az elért eredményekre, amik tovább erősítik a város pozícióját a hazai atlétikai életben, írja a szoljon.hu. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy járműfelújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
6: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszakimentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
4: A Jászkunságban Abátszalóktól Zagyvarékasig összesen 20 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Jubileumi hetet tart a karcagi Nagy Kun Református Oktatási Központ, számolt be róla a Város hírportálja. Tóth Barna főigazgató tájékoztatása szerint idén pontosan 350 éves a helyi református gimnáziumi nevelés és oktatás. Az intézmény ehhez kapcsolódóan több más kerekévfordulót is ünnepel idén, köztük az általános iskola újraindításának 30., valamint az első helyi óvoda alapításának 150. évfordulóját. Az ünnepség sorozat Koncz Tibor esperes nyitóáhítatával kezdődött, amit történelmi előadások és egy templomi kiállítás megnyitója követett. Pintér Zoltán Árpád történész beszédében kiemelte, hogy a gimnázium évszázadok óta a helyi szellemi élet és a kultúra meghatározó alapköve. Az előadások során a szakemberek bemutatták az iskola 20. századi sorsfordító eseményeket. Kezdődnek a Tisza Virág Fesztivál előkészületei, ami miatt már most is több helyen lezárták az utakat Szolnok belvárosában. A korlátozások a Tisza parthoz közeli tereket és utcákat érintik, ahol több szakaszon teljesen kitiltják az autókat ezekben a napokban. Emiatt módosul a közlekedési rend a Szigligeti Színház és a Versegi Gimnázium környékén is, így a sofőröknek terelő utakat kell használniuk. Egyes utcákba pedig csak egyik irányból lehet behajtani. A munkálatok miatt számos frekventált fizetős parkolót is lezártak a gépjárművek elől, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében ne parkoljanak a megjelölt helyeken. A korlátozások több ütemben valósulnak meg, így a következő napokban további belvárosi szakaszok lezárására kell számítani. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Most már egy kicsit több hanggal, a Szolnoki stúdióban Fodor Attila, az a péntek délután kívánok. Egy szuper hatossal érkeztem, a 4-es titel Justin Timberlake-kel, a Nox-szal, Ricky Martin és mely a közösével, meg a Solvay-vel, de őket megelőzi ezúttal Gwen Stefani és Akon, a The Sweet Escape-el.
3: 102.4 West

addig még érkezhetnek záporok a térségbe, de utána már szárazabb idő várható, és jöhet a kánikula. Most viszont a 102.4 Best FM háromnapos időjárás előrejelzésével folytatom. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, viszont a térségünkben előfordulhatnak záporok, zivatarok is. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Vasárnap is szintén napos, gomolyfelhős idő várható, elszórt kisebb záporokkal, élénk akár erős lökésekkel társul majd a szél, a hőmérséklet 26 fok körül tetőzik. A hétfői napon több-kevesebb napsütés mindenhol valószínű, és rövid zápor is előfordulhat, viszont délután már naposabb idő ígérkezik, 24 fok körüli maximummal a térségben. Mit ezt már hallják a hallgatók, kicsit jobb már a hangom, én is jobban érzem magam. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, köszönöm szépen a fodrászhölgyeknek, hogy hoztak volna levest nekem ide a stúdióba, meg köszönöm szépen Janinak az üzenetét, volt néhány jó tippe, hogy hogyan tegyem rendbe a hangomat. Nem kesergünk, megyünk tovább, itt van most a Daft Punk és az Around the World, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, nyárköszöntő sokodalom Tiszaföldváron a főtéren, holnap 11-től lesz mes és kvíz kaland, gyereksátor színpadi műsorok bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői estje holnap 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal holnap 18 órától. Múzeumok éjszakája és veterán jármű találkozó Martfűn már most szombaton holnap 10-től kiállításokkal, időutazó játékkal, közösségi futással, 15 órától felvonulással, 16 órától pedig a Retro Kings koncertjével. Közösségi nap Rákóczi falván a Szabadság téren, vasárnap déltől, bemutatókkal este 8-tól pedig a Kávészünet zenekar koncertjével. Ceglédi Laska Fesztivál, ahol holnap délelőtt Tom Petty gyermekkoncertjét lehet majd megtekinteni délután 6-tól, Oti Akusztik, majd Bob on the Bass, majd 22.45-tól az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar fellépése látható a nagy színpadon. Holnap 17.30-tól az Éberkóma, majd Filó, este 9:30-től pedig Horváth Tamás koncertje tekinthető meg. Vasárnap az erdélyi színpadon 10-től lesz Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert, a kis színpadon 17.15-től Szaxisok és a Fúzió Gaspel, 19.45-től pedig a Hernádi Band látható. A nagy színpadon 7:30-től Bongor, majd este 9-től Bájalex és a Slap koncertje tekinthető meg. Most meg a Gorillaz jön, itt a 102.4 Best FM-en. Ez már a Feel Good!

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnoknál a hétvégén, a Szent István Tisza hídnál a 4-es úton teljes zárásra is számítani kell majd az éjszakai órákban. Emiatt a Kossuth teret továbbra is igénybe vehetik az autósok. A Tisza Virág Fesztivállal kapcsolatban is vannak korlátozások és forgalmi rendváltozás Szolnok belvárosában, úgyhogy körültekintőbben vezessenek és nem megszokásból. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pirisnél közműépítés miatt van útszűkület. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton, Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szentmiklós összekötő úton is útépítés miatt kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Tiszafüred belterületén a Tisza-Szőlőse vezető úton van félpályás lezárás. Püspökladányban a Kálvin térnél kell útszűkületre számítani. Útszűkület van Tápiószecsőn a 31-esen. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de a 106-os kilométernél Debrecennél is sávlezárás van útépítés miatt. A 90-es évek elején már volt néhány kis lemeze és sikere Dezinek, aztán 98-ban jött ez a dal, a Live. Talán ez sikerült a legjobban. Mi ezt hallgatjuk most a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4
0: Best FM.
1: A legjobb zenei.
0: A 102.4 Best FM-en.
2: Rendőri felvezetéssel érkezik egy óriás szállítmány a Jászságba. Útlezárások a Tisza Virág Fesztivál miatt. Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a kora hajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy útestre dőlt fa zárta el az utat, amit a Jász-Berényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Túlméretes szállítmány halad át ma éjjel Jászberényben, a sportpálya környékén, ami a közúti forgalmat is érinti. A Monstrum rendőri felvezetéssel és speciális kísérőjárművekkel közlekedik majd a késő esti órákban. A biztonságos áthaladáshoz a konvojnak több mint 6 méter széles útszakaszra van szüksége, ami miatt a szervezők óvatosságra intik a lakosságot. Arra kérik a sofőröket, hogy a parkolókat szabályosan használják, és a járműveikkel ne lógjanak rá az úttestre, mert ez akadályozhatja a haladást. A nagyobb autókkal érdemes inkább a szomszédos utcákban megállni a sofőröknek. A szállítmány átvonulásának idején senki sem tartózkodhat az úton, a biztonságot a polgárőrök is koordinálják. A környéken egyébként nem ritka az ilyen óriás szállítmány, legutóbb a Jászság egy másik pontján manőverezett centiméterekre kiszámolva egy vegyi ipari berendezéseket szállító jármű. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségi. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
2: Elfogtak a rendőrök egy 34 éves férfit, aki ellen kábítószerkereskedelem miatt nemzetközi körözést adtak ki a hatóságok. Az Újszászon bujkáló gyanúsítottra a helyi egyenruhások a terrorelhárítási központ munkatársaival közösen egy összehangolt akcióban csaptak le az egyik családi háznál. A férfi a megalapozott gyanú szerint társaival együtt egy külföldi bűnszervezet tagjaként kereskedett, tiltott tudatmódosítószerekkel. A külföldi bíróság emiatt már korábban elrendelte a letartóztatását, de a gyanúsított elmenekült az igazságszolgáltatás elől. A rajtaütés után a szolnoki járásbíróság azonnal döntött a férfi sorsáról, és elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A hatóságok szigorú szabályokat határoztak meg a terhelt számára, aki a nyomozás idején egyáltalán nem hagyhatja el a kijelölt ingatlant. A kényszerintézkedés betartását technikai eszközök segítségével folyamatosan ellenőrzik, közölte a rendőrség. Remekeltek a szolnoki sportolók a legutóbbi hazai atlétikai versenyeken, ahol több bajnoki címet és érmet is szereztek. A helyi sportcentrum és a Vasutas Sportegyesület versenyzői kiemelkedő formában versenyeztek a rangos megmérettetéseken. A vármegye székhelyi atléták közül többen egyéni csúcsot javítottak, ami aranyérmet jelentett számukra a hazai mezőnyben. A szakvezetők szerint a fiatal tehetségek céltudatos felhívása felkészülése meghozta a gyümölcsét, hiszen a sprint számokban és a technikai versenyszámokban is az élvonalban végeztek. A sikeres szereplés azért is fontos, mert a sportolók ezzel értékes pontokat gyűjtöttek az egyesületi rangsorban, és többen kvalifikálták magukat a jövőbeni nemzetközi versenyekre is. A szakemberek bíznak a hasonló folytatásban, hiszen a fiatalok motiváltak, a felkészülési körülményeik pedig biztosítják a folyamatos fejlődést. A klubok vezetői büszkék az elért eredményekre, amik tovább erősítik a város pozícióját a hazai atlétikai életben, írja a szoljon.hu. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy járműfelújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
4: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
2: A Jászkunságban Abátszalóktól Zagyvarékasig összesen 20 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Jubileumi hetet tart a karcagi Nagykun Református Oktatási Központ, számolt be róla a Város hírportálja. Tóth Barna főigazgató tájékoztatása szerint idén pontosan 350 éves a helyi református gimnáziumi nevelés és oktatás. Az intézmény ehhez kapcsolódóan több más kerekévfordulót is ünnepel idén, köztük az általános iskola újraindításának 30., valamint az első helyi óvoda alapításának 150. évfordulóját. Az ünnepség sorozat Koncz Tibor esperes nyitóáhítatával kezdődött, amit történelmi előadások és egy templomi kiállítás megnyitója követett. Pintér Zoltán Árpád történész beszédében kiemelte, hogy a gimnázium évszázadok óta a helyi szellemi élet és a kultúra meghatározó alapköve. Az előadások során a szakemberek bemutatták az iskola 20. századi sorsfordító eseményeket. Kezdődnek a Tisza Virág Fesztivál előkészületei, ami miatt már most is több helyen lezárták az utakat Szolnok belvárosában. A korlátozások a Tisza parthoz közeli tereket és utcákat érintik, ahol több szakaszon teljesen kitiltják az autókat ezekben a napokban. Emiatt módosul a közlekedési rend a Szigligeti Színház és a Versegi Gimnázium környékén is, így a sofőröknek terelő utakat kell használniuk. Egyes utcákba pedig csak egyik irányból lehet behajtani. A munkálatok miatt számos frekventált fizetős parkolót is lezártak a gépjárművek elől, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében ne parkoljanak a megjelölt helyeken. A korlátozások több ütemben valósulnak meg, így a következő napokban további belvárosi szakaszok lezárására kell számítani. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Most a stúdióban Fodor Attila, és az előttünk álló zenei válogatásban Zola, Beyoncé, a Follow the Flow, a Bucket Heads és a Magna Cum Laude is hallható lesz, és egy legenda, Amy Winehouse, akinek életéről készült egy elég megrázó film is. Tears Dry on Their Own elsőként most.
1: 102.4 West

Addig még érkezhetnek záporok a térségbe, de utána már szárazabb idő várható, és jöhet a kánikula. Most viszont a 102.4 Best FM háromnapos időjárás előrejelzésével folytatom. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, viszont a térségünkben előfordulhatnak záporok, zivatarok is. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Vasárnap is szintén napos, gomolyfelhős idő várható, elszórt kisebb záporokkal, élénk akár erős lökésekkel társul majd a szél, a hőmérséklet 26 fok körül tetőzik. A hétfői napon több-kevesebb napsütés mindenhol valószínű, és rövid zápor is előfordulhat, viszont délután már naposabb idő ígérkezik, 24 fok körüli maximummal a térségben. Ma ünnepelné születésnapját Németh János, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, ezen a napon született Dunai Pál, Európa bajnok vívó is, ahogy ekkor született Benkő László, Liszt Ferenc díjas zenész, az Omega együttes tagja is. Brian Adams és Mercy pedig következik ezúttal a 90-es évekből, szól a When You're Gone.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, nyárköszöntő sokodalom Tiszaföldváron a főtéren, holnap 11-től lesz mes és kvíz kaland, gyereksátor színpadi műsorok bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői estje holnap 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal holnap 18 órától. Múzeumok éjszakája és veterán jármű találkozó Martfűn már most szombaton, holnap 10-től kiállításokkal, időutazó játékkal, közösségi futással, 15 órától felvonulással, 16 órától pedig a Retro Kings koncertjével. Közösségi nap Rákóczi falván a Szabadság téren, vasárnap déltől, bemutatókkal este 8-tól pedig a Kávészünet zenekar koncertjével. Ceglédi Laska Fesztivál, ahol holnap délelőtt Tom Petty gyermekkoncertjét lehet majd megtekinteni délután 6-tól, Oti Akusztik, majd Bob on the Bass, majd 22.45-tól az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar fellépése látható a nagy színpadon. Holnap 17.30-tól az Éberkóma, majd Filó, este 9:30-től pedig Horváth Tamás koncertje tekinthető meg. Vasárnap az erdélyi színpadon 10-től lesz Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert, a kis színpadon 17.15-től Szaxisok és a Fúzió Gaspel, 19.45-től pedig a Hernádi Band látható. A nagy színpadon 7:30-től Bongor, majd este 9-től Bájalex és a Slap koncertje tekinthető meg. Olaj Ibolyával folytatjuk a pénteket, szól a Baby a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék Szolnoknál a hétvégén, a Szent István Tisza hídnál a 4-es úton teljes zárásra is számítani kell majd az éjszakai órákban. Emiatt a Kossuth teret továbbra is igénybe vehetik az autósok. A Tisza Virág Fesztivállal kapcsolatban is vannak korlátozások és forgalmi rendváltozás Szolnok belvárosában, úgyhogy körültekintőbben vezessenek és nem megszokásból. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pirisnél közműépítés miatt van útszűkület. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton is útépítés miatt kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Tiszafüred belterületén a Tisza-Szőlőse vezető úton van félpályás lezárás. Püspökladányban a Kálvin térnél kell útszűkületre számítani. Útszűkület van Tápiószecsőn a 31-esen. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de a 106-os kilométernél Debrecennél is sávlezárás van útépítés miatt. Curtis dalát választottuk ezúttal, a legjobb zenék között a Kegyelem, a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérlet megújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel. Ne maradj le. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Rendőri felvezetéssel érkezik egy óriás szállítmány a Jászságba. Útlezárások a Tisza Virág Fesztivál miatt. Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sorra riasztották viharkárokhoz a tűzoltókat csütörtökön a kora hajnali óráktól kezdve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A térségen átvonuló heves zivatar miatt több helyen kidőlt fák akadályozták a közlekedést és veszélyeztették az épületeket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három fő helyszínen avatkoztak be a szakemberek. Jász-Felső-Szentgyörgy külterületén egy úttestre dőlt fa zárta el az utat, amit a Jász-Berényi hivatásos egységek távolítottak el. Tiszafüreden egy bölcsöde udvarán tört ketté egy nyírfa, míg Abátszalókon egy nagyméretű ecetfa dőlt rá egy lakóházra. A műszaki mentést az önkormányzati tűzoltók gyorsan elvégezték, az ingatlanban nem esett komolyabb kár. Túlméretes szállítmány halad át ma éjjel Jászberényben, a sportpálya környékén, ami a közúti forgalmat is érinti. A monstrum rendőri felvezetéssel és speciális kísérőjárművekkel közlekedik majd a késő esti órákban. A biztonságos áthaladáshoz a konvojnak több mint 6 méter széles útszakaszra van szüksége, ami miatt a szervezők óvatosságra intik a lakosságot. Arra kérik a sofőröket, hogy a parkolókat szabályosan használják, és a járműveikkel ne lógjanak rá az úttestre, mert ez akadályozhatja a haladást. A nagyobb autókkal érdemes inkább a szomszédos utcákban megállni a sofőröknek. A szállítmány átvonulásának idején senki sem tartózkodhat az úton, a biztonságot a polgárőrök is koordinálják. A környéken egyébként nem ritka az ilyen óriás szállítmány, legutóbb a Jászság egy másik pontján manőverezett centiméterekre kiszámolva egy vegyi ipari berendezéseket szállító jármű. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
5: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira. Később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
4: Elfogtak a rendőrök egy 34 éves férfit, aki ellen kábítószerkereskedelem miatt nemzetközi körözést adtak ki a hatóságok. Az Újszászon bujkáló gyanúsítottra a helyi egyenruhások a terrorelhárítási központ munkatársaival közösen egy összehangolt akcióban csaptak le az egyik családi háznál. A férfi a megalapozott gyanú szerint társaival együtt egy külföldi bűnszervezet tagjaként kereskedett, tiltott tudatmódosítószerekkel. A külföldi bíróság emiatt már korábban elrendelte a letartóztatását, de a gyanúsított elmenekült az igazságszolgáltatás elől. A rajtaütés után a szolnoki járásbíróság azonnal döntött a férfi sorsáról, és elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A hatóságok szigorú szabályokat határoztak meg a terhelt számára, aki a nyomozás idején egyáltalán nem hagyhatja el a kijelölt ingatlant. A kényszerintézkedés betartását technikai eszközök segítségével folyamatosan ellenőrzik, közölte a rendőrség. Remekeltek a szolnoki sportolók a legutóbbi hazai atlétikai versenyeken, ahol több bajnoki címet és érmet is szereztek. A helyi sportcentrum és a Vasutas Sportegyesület versenyzői kiemelkedő formában versenyeztek a rangos megmérettetéseken. A vármegye székhelyi atléták közül többen egyéni csúcsot javítottak, ami aranyérmet jelentett számukra a hazai mezőnyben. A szakvezetők szerint a fiatal tehetségek céltudatos felkészülése meghozta a gyümölcsét, hiszen a sprint számokban és a technikai versenyszámokban is az élvonalban végeztek. A sikeres szereplés azért is fontos, mert a sportolók ezzel értékes pontokat gyűjtöttek az egyesületi rangsorban, és többen kvalifikálták magukat a jövőbeni nemzetközi versenyekre is. A szakemberek bíznak a hasonló folytatásban, hiszen a fiatalok motiváltak, a felkészülési körülményeik pedig biztosítják a folyamatos fejlődést. A klubok vezetői büszkék az elért eredményekre, amik tovább erősítik a város pozícióját a hazai atlétikai életben, írja a szoljon.hu. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
6: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
4: A Jászkunságban Abátszalóktól Zagyvarékasig összesen 20 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Jubileumi hetet tart a karcagi Nagy Kun Református Oktatási Központ, számolt be róla a Város hírportálja. Tóth Barna főigazgató tájékoztatása szerint idén pontosan 350 éves a helyi református gimnáziumi nevelés és oktatás. Az intézmény ehhez kapcsolódóan több más kerekévfordulót is ünnepel idén, köztük az általános iskola újraindításának 30., valamint az első helyi óvoda alapításának 150. évfordulóját. Az ünnepség sorozat Koncz Tibor esperes nyitó áhítatával kezdődött, amit történelmi előadások és egy templomi kiállítás megnyitója követett. Pintér Zoltán Árpád történész beszédében kiemelte, hogy a gimnázium évszázadok óta a helyi szellemi élet és a kultúra meghatározó alapköve. Az előadások során a szakemberek bemutatták az iskola 20. századi sorsfordító eseményeket. Kezdődnek a Tisza Virág Fesztivál előkészületei, ami miatt már most is több helyen lezárták az utakat Szolnok belvárosában. A korlátozások a Tisza parthoz közeli tereket és utcákat érintik, ahol több szakaszon teljesen kitiltják az autókat ezekben a napokban. Emiatt módosul a közlekedési rend a Szigligeti Színház és a Versegi Gimnázium környékén is, így a sofőröknek terelő utakat kell használniuk. Egyes utcákba pedig csak egyik irányból lehet behajtani. A munkálatok miatt számos frekventált fizetős parkolót is lezártak a gépjárművek elől, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében ne parkoljanak a megjelölt helyeken. A korlátozások több ütemben valósulnak meg, így a következő napokban további belvárosi szakaszok lezárására kell számítani. Ma főként napos, gyengén felhős időre készülhetünk, csupán északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok pedig északkeleten alakulhatnak ki a mai napon. Holnap térségünkben felhős, szeles idő lesz. A nappali maximum hőmérséklet 24-25 fok lehet, éjjel 11-14 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Attól pedig ma is Night Shift, előtte azonban még olyan előadók, mint Nagy Bogi és Dash, Sean Paul, a Halott Pénz, Adamski, a Killer-el és Wolf Kati is itt lesz. A szeptember pedig kezdi a zenei összeállítást a Cry for You-val. A stúdióban ebben az órában még Fodor Attila.
1: 102.4 West FM.

Keddig még érkezhetnek záporok a térségbe, de utána már szárazabb idő várható, és jöhet a kánikula. Most viszont a 102.4 Best FM 3 napos időjárás előrejelzésével folytatom. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, viszont a térségünkben előfordulhatnak záporok, zivatarok is. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Vasárnap is szintén napos, gomolyfelhős idő várható, elszórt kisebb záporokkal, élénk akár erős lökésekkel társul majd a szél, a hőmérséklet 26 fok körül tetőzik. A hétfői napon több-kevesebb napsütés mindenhol valószínű, és rövid zápor is előfordulhat, viszont délután már naposabb idő ígérkezik, 24 fok körüli maximummal a térségben. 1997-ben éppen ilyenkor Puff Daddy és Faith Evans vezeti az amerikai listát mintegy 11 hétig az I'll Be Missing You-val, és ma van Robin Carson születésnapja, a svéd énekesnő, nem Robin S., hanem ő Robin néven futott simán, és 98-ban angol 8. volt a Show Me Love-val, 2007-ben pedig még vezeti is a listát a With Every Heartbeat dalával. Viszont nem ő érkezik, hanem ezúttal Robbie Williams, Let Me Entertain You.

0: a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren, holnap 11-től lesz mes és kvíz kaland, gyereksátor színpadi műsorok bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői estje holnap 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal holnap 18 órától. Múzeumok éjszakája és veterán jármű találkozó Martfűn már most szombaton, holnap 10-től kiállításokkal, időutazó játékkal, közösségi futással, 15 órától felvonulással, 16 órától pedig a Retro Kings koncertjével. Közösségi nap Rákóczi falván a Szabadság téren, vasárnap déltől, bemutatókkal este 8-tól pedig a Kávészünet zenekar koncertjével. Ceglédi Laska Fesztivál, ahol holnap délelőtt Tom Petty gyermekkoncertjét lehet majd megtekinteni délután 6-tól, Oti Akusztik, majd Bob on the Bass, majd 22.45-tól az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar fellépése látható a nagy színpadon. Holnap 17.30-tól az Éberkóma, majd Filó, este 9:30-tól pedig Horváth Tamás koncertje tekinthető meg. Vasárnap az erdélyi színpadon 10-től lesz Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert, a kis színpadon 17.15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel, 19.45-től pedig a Hernádi Band látható. A nagy színpadon 7:30-től Bongor, majd este 9-től Bájalex és a Slap koncertje tekinthető meg. A Brothers Johnson játszotta a Stampot annak idején, ennek a feldolgozása magyarul a Volvox és a Taps jön most, itt a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem a

0: ajánlott. Reklám. Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnoknál a hétvégén, a Szent István Tisza hídnál a 4-es úton teljes zárásra is számítani kell majd az éjszakai órákban. Emiatt a Kossuth teret továbbra is igénybe vehetik az autósok. A Tisza Virág Fesztivállal kapcsolatban is vannak korlátozások és forgalmi rendváltozás Szolnok belvárosában, úgyhogy körültekintőbben vezessenek és nem megszokásból. A 4-esen továbbá 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pirisnél közműépítés miatt van útszűkület. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítés miatt kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szóváti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Tiszafüred belterületén a Tisza-Szőlőse vezető úton van félpályás lezárás. Püspökladányban a Kálvin térnél kell útszűkületre számítani. Útszűkület van Tápiószecsőn a 31-esen. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de a 106-os kilométernél Debrecennél is sávlezárás van útépítés miatt. Mostanra ennyi, köszönöm szépen a figyelmet, Fodor Attila vagyok, Best FM-es hétvégét kívánok, most éppen Király Viktor dalá.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Évvégi bizonyítványok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, influencereket kapott el a NAV, foci VB, lázadnak a szurkolók a drágaság miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a Gemtanulási Központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetencia mérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV, az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want.

fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshiftesek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat az Best FM Buda

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között is. Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 8 halott az M1-esen, elalvás okozhatta mindkét tragédiát. Elemcsatmágnes veszélyben a gyermekek. Illegális hulladékudvart nyitott portáján egy férfi Hevesben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópálya terelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki hétfőn itt volt velünk, úgyis tudja, aki meg nem, szerintem ő is kitalálta már az előző 60 percben, hogy pont úgy, mint hétfőn, ma is Classic House a menő a Night Shift extrában, amikor is ugye egy Night Shift rezidens visszatér, nyom egy plusz egy extra órát 7 és 8 óra között, nyilván én ehhez igazodva ugyanabból a stílusból nyomom a warm-upot 6 és 7 óra között. Szóval Classic House, az meg csak Lauer Krisztián lehet nálunk.
4: Sziasztok, én leszek, én önmagam, jó magam és még magam.
3: De már te vagy. Úgy a saját, mint a magam nevében.
0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Lauer.

0: Shift.
1: Na végre belefutottam én is, azt hiszem ez volt, nem a Save Our Soul, egy Kisa vokállal, ugye? Mert mondtad, hogy van egy ilyen régi új Bob Sinclair dal.
2: És kérlek szépen, azt hiszem, hogy körülbelül, nem hazudok, egy olyan 2 hétig gondolkodtam azon, hogy mi a vokál. Tehát, hogy mert tudtam, hogy ismertem
1: igen,
2: a dal.
1: Igen.
2: És mondom, nem jut eszembe. Dúdoltam. I can wait. New Shoes. 80-as évek.
1: Így.
2: Funk. És itt beugrott, mondom, de.
1: De várjál, ez a Bob Sinclair, ez nem az, amit a muzaikék csináltak.
2: Nem, ez a Bob Sinclair.
1: Ez a Bob Sinclair. Szévászol! Nightshift Extra, úgy, mint hétfő, ma is Classic House-okból válogatunk, pontosan, de az órában már csak válogat. Lauer Christian, hétfői rezidensünk.
2: Szevasztok, hey!

0: Rádiónál. Lower.
1: Na mindig, amikor megkérdezem, hogy na velük mi van, akkor mindig vagy nyomod az új infót, vagy egy 2-3 hét múlva jelentkeznek új kis nevezetőjük, a Fetszenc volt.
2: Ja, Fetszenc volt, igen. Kérdezem,
1: hogy mi van velük? Mit tudsz róluk? Vannak
2: nem tudom, most újdonságot nem hallottam még róluk, tehát így nem tudom, el vannak tűnve. De szerintem ketten külön biztos, hogy dolgoznak még a 100%.
1: Mert most én azt néztem, hogy ilyen tényleg ilyen 2000-es ilyen ikonot, mint tudom, az Artful Dodger. Körbe turnézzák most egész nyáron, sajnos persze. Csak Angliát nyilván, de hogy azért még vannak, léteznek, hála az égnek.
2: Szóval annyi, hogy a Two Step Garage az nagyon-nagyon beindult, mint műfaj újra, igen. És így nagyon-nagyon megy, illetve a Speed Garage is, az is újra előjött, nem tudom, hogy a fiatalok rá vannak gyógyulva, és hát, emiatt ezek nagyon mennek.
1: Ami egyébként Angliában sosem halt, tehát persze, van fősgyökeres angol dance műfaj, akkor az a Garage meg a Two Step.
2: Bizonyám, pontosan.
1: Na mindegy, Fetszen, Small Turnaround, Classic House egészen 8-ig Lower Christiannal a lemezjátszók mögött.
2: Úgy.

0: Na őt még egyszer valahol élőben te szeretném.
1: Muszti?
0: Aha.
1: Hát nagyon-nagyon durva, és a mai napig nagyon-nagyon aktív, viszont az a durva, hogy kezdi bevonni a saját fiát.
0: Hát látjuk már ilyet, Bob Sinclair a lányát.
1: Igen.
0: A David Guetta szintén ugye a fiát, kapcsolatban tök jól viszonyul az egészhez, ugye, tehát nem az van, hogy ott tapossa ki az utat a gyereknek, hanem hagyja, hogy ő...
1: Hadd érvényesüljön.
0: Hát, tapasztalja meg, hogy milyen az, amikor ugye egy 30 fős klubból elmegy 10 ember, és neked 20 embert
1: szorakozdat, igen. És ugye azt figyeltem meg, hogy most már volt egy-két olyan videó, amiben egy fiatal srác feltűnt a Mózdi mellett, aztán kiderült, hogy ez a fia, és hogy ugye elkezdte nyomni ő is a zenéket.
0: Nem tudom.
1: De állítólag nagyon ügyes.
0: Na, hát ez pedig Sonic és Beloka, ugye? Boogie Wonderland.
1: Bizonyám.
0: Ami aztán sose jelent meg hivatalosan.
1: Hát sajnos, ugye az Earth, Wind & Fire-től megkérni jogot, az azért elég necces történet lenne.
0: A Fatboy Slim 20 évet várt arra, hogy a Rolling Stones megadja neki a...
1: 20 évet?
0: Igen, tehát ezt pont múltkor mesélte, hogy ugye amikor abban a pillanatban ugye megcsinálta a Rockefeller Skankert, azt mondta, hogy fél éven belül ugye annyit játszott, hogy hát kellett valami új. És rájött, hogy ez a szedi, az I Can Get No Satisfaction nem megy.
1: Igen.
0: És ezt azóta pörgeti, általában mindig a végén. Ez egy ilyen tényleg ilyen ikonikus Fatboy Slim mashup, és mindig ment, hát angolok szerintem, mert így meg is van egymásnak a száma, és mindig találkoznak fesztiválokon, és akkor mindig mondta a Mick Jaggernek, hogy figyelj, nem lehetne? És mondta a Mick Jagger, figyelj, nagyon jó a kis lemez. Nem. És most, tavaly decemberben azt mondja, ő se érti, hogy megint találkoztak valahogy, mondta, hogy figyelj, 20 éves a You've Come a Long Way Baby. És mondta Jagger, figyelj,
1: jó.
0: Úgyhogy megjelent hivatalosan a Rockefeller Skank az I Can Get No Satisfaction-nel együtt, úgyhogy azért mondom,
1: kell
0: hogy a Sonicéknak szólni kell, hogy figyelj, kitartás, hátha.
1: Persze, lehet. Egyébként annyi, hogy az Earth, Wind & Fire-rel készült egy dokumentumfilm, az HBO-n lesz, nem is tudom, mikor mutatják be, arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: Na, úgyhogy a Sonicékat innen is csókoltatjuk meg a Bellokát, tehát akkor Boogie Wonderland, ezt a bugit meg majd akkor jövő hétfőn folytatjuk Lauer Christiannal.
1: Úgy, szavaztok, hely!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lépett egyet előre a MÁV Plus app. Erre még Lali is elpirulna, razziáztak a büfékocsiknál. Fontos vizsgálatra várják a cigarettarabjait. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés, emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési időbetartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókról már nem juthat el.
1: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Gwen Stefani most kivételesen nem zenekarával, a No Doubt-tal, hanem jó barátnőjével Eve-vel és a Let Me Blow Your Mind-dal érkezik. Szakács Gergő is most egy piciként hagyja a Follow the Flow-t, és egyedül jön majd az Elkezdem című dalával, és hát Melanie C és a Spice Girls többi tagja nélkül lesz majd hallható a Never Be The Same Again-nel itt a Westem.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Çok az eşlik okulda zorlakon işlemde. Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom. Esküszöm, jól vagyok, vagy nem

Best FM a legjobb zenék. A CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cora utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Ám úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja Robert Cleaver ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan vérjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a Do You Wanna Get Funky?

0: to think about it, his name was, it was you.
1: Veszte fel a legjobb zenek, legjobb a minek a második felvonásra, a 2002-es Big Beach Boutique 2-re emlékszik, amikor 4 millió ember jelent meg a brighton tengerparton, de egy évvel korábban 2001-ben indult a Big Beach Boutique világhódító útjára, úgyhogy idén ünnepli ez a rendezvény a 25. évfordulóját, és ezt a szép kerek évfordulót Fatboys Slim természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát 3 nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy 4. napot is hozzácsapni a rendezvényhez, szóval idén július közepén csütörtöktől vasárnapig lehet majd a brightoni tengerparton együtt bulizni Fatboys Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fatboys Slim, The Rock.

Best FM, a legjobb zenek, a holnapi időjárás azért már jobban fog emlékeztetni a nyára. Pontosabban a holnapi hőmérséklet jobban fog már emlékeztetni minket a nyára, mert hogy azért lesz itt szél, meg hidegfront, meg zápor, zivatar, de cserébe 27 fokos nappali maximum.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Évvégi bizonyítványok nem mutatnak meg mindent az osztályzatok. Javában tart a szület, egész jó lesz a cseresznye szezon. Börtönőrt fenyegetett, kommandósok mentek érte. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Lecsaptak a börtönőrt fenyegető robotmúltú férfira, Szabolcs-Szatmár-Berekben fogták el. A 35 éves elítélt a közelmúltban szabadult, és nem csak a börtönőrt, valamint annak családját fenyegette meg, hanem bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik arccsonttörést szenvedett. További részleteket nem közölt az ügyről a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha három ország rendez közösen futballvilágbajnokságot, akkor ahhoz három nyitó ceremónia dukát. Ma majd Los Angelesben és Torontóban lesz óriási buli az első helyi mérkőzések előtt. Tegnap pedig ugye Shakira indította el a futball VB első meccsét. Ő jön most Dizzy Rascallal és Alokával.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve, rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este, minden este.
2: What is this gonna be called Gaiocho? Que hola, Cata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a szósz.

0: Universe.
1: Beszteltem a legjobb zenék, eltávolodott ő mostanra a zenéléstől, vagy hát nekem sem nagyon tudjuk, hogy mi van vele mostanság. Az utolsó információ róla még zenével kapcsolatban 2007-es, akkor egy gyerek albumot készített, és nem mellesleg ma ünnepli a születésnapját. Meredith Brooks, Isten éltesse, ő jön, meg a Bitch.

0: pocsama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tragédia az M1-esen elaludhatott mindkét sofőr, veszélyesek a gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Napsütés, felhők, záporok, ezt ígéri a hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladék udvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Jamaica jó hírének terjesztésért és a jamaicai kultúra ápolásáért kapta meg Sean Paul azt az Order of Distinction nevű kitüntetést, amelyet közéleti személyiségek, énekesek, zenészek, sportolók szoktak kapni. Megkapta már többek között Shaggy és Usain Bolt, és jön a Temperature az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Ghetto Superstar!

Best FM. A legjobb zenék. A tudomány jelenállása szerint a déjà vu, ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok. Folyton agyalok, épp mire vágyok. Nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: George Michael egy klubhimnuszt, Whitney Houston egy Chaka Khan klasszikust, Ember Mark és Törőcsik Franciska pedig egy jól ismert Demjén Ferenc dalt dolgozott. Tehát ezek érkeznek a mai utolsó 60 percben, vagyis jön majd a Szabadságvándorai, itt lesz az I'm Every Woman és a Flawless Go to the City is.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Absolutely flawless.

Ám a legjobb zenekar, a Randy Guru című film rendezője pár hónappal ezelőtt besétált a filmstúdióba, és azt mondta, hogy lenne ötlete arra, hogyan lehetne megcsinálni a második részt. Mire azt a meghökkentő választ kapta, hogy köszi, de Will Smith már dolgozik egy ideje a második részen. Szóval nem csak a Men in Black, nem csak a Bad Boys és nem csak a Legenda vagyok, de úgy látszik, hogy a Randy Guru is folytatást kap majd. Jöjjön az első rész végéről, Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Westen.

Beszéltem a legjobb zenék, hogy a most érkező Zsárul és 50 Cent nincsenek jóban, az nem kifejezés. Volt itt már bunyó, késelés, és ahol csak lehet keresztbe tesznek egymásnak, de azt hiszem, hogy mégiscsak a legstílusosabban 50 Cent járt el, amikor egy Zsárul koncerten az első négy sort teljes egészében megvette, majd nyilván senki nem ment el és üresen hagyta.

Best FM a legjobb zenék, Biki, Big Flavi Tomi a hétvégi házigazda, pihen, nyaral, horgászik, szóval nem lesz se szombaton, se vasárnap, ami azt jelenti, hogy hát holnap és holnap után is White Boy All Night Long. 6-8-ig természetesen ugyanúgy mixelni fogunk, szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap pedig chill lounge-t és deep house-t, és aztán maradok is egészen éjfélig, kivéve most, mert most megyek, ennyi volt már a Night Shift, jön a French Effect.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town.